0: Földünk az élet bölcsője, ám ha nem vigyázunk rá, könnyen tönkre tehetjük. A klímaváltozás már nem csak jövőbeli eshetőség, hanem nagyon is valós fenyegetés, már most is. Az átlag hőmérséklet megemelkedéséből, az egyre gyakoribb szélsőséges időjárásból és az ökoszisztémák pusztulásából mindannyian érezzük hatását. Mindez óriási terhet ró az emberiségre. A világ csak nem összes országa összefogott, hogy gátat szabjon a globális felmelegedésnek. Kötelezettséget vállaltak arra, hogy lépéseket tesznek az éghajlatváltozás ellen. Így jött létre a párizsi megállapodás.
1: Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben az adásunkban a párizsi megállapodást veszük górcső alá. Megnézzük, hogy miről szól, hogyan váltja tettekre az Európai Unió, és hogyan állnak be mellé a világ más országai.
0: Az ENSZ 21. éghajlatváltozási konferenciáján 2015-ben a részes országok elfogadtak egy jogilag kötelező erejű nemzetközi egyezményt, hogy közös erővel megfékezzék az üvegházhatású gázok kibocsátását. Egész pontosan azt tűzték ki célul, hogy ezzel jóval 2 fokon belül, sőt, ha lehet, 1,5 fokon tartják a globális felmelegedés mértékét az iparosodást megelőző szinthez képest. Ez volt a párizsi megállapodás.
1: Az egyes országok maguk határozzák meg, hogy saját erejükhöz és képességeikhez mérten mennyivel tudnak hozzájárulni a közös cél teljesítéséhez, milyen mértékben csökkentik kibocsátásukat. Kötelezettségvállalásaikat pedig az adott helyzet függvényében 2015 óta 5 évente újraértékelik.
0: A megállapodás olyan elemeket is tartalmaz, amelyek az átláthatóságot, a jelentéstételt és a klímaváltozás elleni küzdelem finanszírozását szolgálják. A világméretű feladatból a fejlődő országok is kiveszik a részüket, hogy idejekorán alkalmazkodni tudjanak a klímaváltozás hatásaihoz, illetve mérsékelni tudják a következményeket. A fejlett országok pedig vállalták, hogy ebben támogatják őket.
1: Az Európai Unió 2016-ban ratifikálta a párizsi megállapodást, és azóta is erre a kötelezettségvállalásra alapozza klímapolitikáját.
0: Az Európai Bizottság 2019-ben e céloktól vezérelve dolgozta ki az Európai Zöld Megállapodást, amely a klímavédelem érdekében számtalan területen hoz változást, legyen szó utazásról, élelmiszertermelésről, vállalatirányításról, vagy akár mindennapi életvitelünkről. Végső célja a fenntarthatóság. Szabályai az energiaügy mellett a közlekedésre, a mezőgazdaságra és a fajgazdagság megőrzésére is kiterjednek.
1: Ami az üvegházhatású gázok kibocsátását illeti, az Európai Unió 2020-ban még tovább ment a vállalásokban. 2030-ra ugyanis azt irányozta elő, hogy az 1990-es szinthez képest legalább 55%-os csökkentést ér el, 2050-re pedig a tervek szerint már egyáltalán nem terheli olyan mértékű kibocsátással a környezetet, amelyet az nem tud ellensúlyozni. Ezzel Európában elérnénk az úgynevezett klímasemlegesség állapotát.
0: Az Európai Zöld Megállapodás irányszámait az EU 2021-ben jogszabályba foglalta. Az Európai Klímarendelet kötelezően elérendő célértékeket határoz meg minden tagország számára. Emellett a teljesítés menetének nyomon követéséről és az esetleges kiigazításokról is rendelkezik. A tiszta energiától a körforgásos gazdaságig olyan megoldásokat helyez kilátásba, amelyek átformálják az Európai Unió jelenlegi gazdasági modelljét, mert csak így teljesülhetnek a párizsi megállapodásban kitűzött célok.
1: Az Európai Parlamentnek szintén nagy szerepe van az európai klímapolitika alakításában. Az európai parlamenti képviselők nyomására sikerült például elérni, hogy a 2050-re célként kitűzött klímasemlegesség jogilag kötelező erejű legyen. A parlament ügyel arra, hogy a jogalkotásban mindenkor érvényre jussanak a környezeti szempontok, és hogy az EU ténylegesen teljesítse kötelezettségvállalásait. Másfelől azonban arról is gondoskodnia kellett, hogy az ökológiai átállás igazságos legyen, ne sújtsa aránytalanul nagy mértékben azokat a társadalmi csoportokat és régiókat, amelyek ma még erősen függnek a fosszilis tüzelőanyagoktól. Ennek megfelelően a képviselők következetesen kiállnak a globális klímapolitika etikusságáért. Azt vallják, hogy Európának méltányos részt kell vállalnia az intézkedések finanszírozásából, különösen a fejlődő országokra való tekintettel.
0: Amikor klímaváltozásról beszélünk, nem árt tudni, honnan származik a legtöbb kibocsátás. A lista élén Kína áll, függetlenül attól, hogy 2060-ra ők is célul tűzték ki a klímasemlegességet. A világ összes üvegházhatású gázkibocsátásának közel egyharmada írható a számlájukra. Mindez leginkább a szénnek és a gyors ipari növekedésnek tudható be.
1: A következő a sorban az Egyesült Államok. Ott a közlekedésből és a szállításból, az energiatermelésből és fogyasztásból, valamint az ipari tevékenységekből ered a kibocsátás zöme.
0: Aztán jön India, és 2023-as adatok szerint a globális összkibocsátás mintegy 6%-ával a negyedik helyen az Európai Unió. Viszont az uniós tagállamok az elmúlt években már egyenletesen elkezdték csökkenteni a kibocsátásukat.
1: A világ több fejlődő országa is követné példájukat, de pénzügyi és technikai segítségre van szükségük ahhoz, hogy véghez is tudják vinni terveiket. Persze olyan országok is akadnak, ahol megfeneklettek ezek a klímavédelmi törekvések. Félő, hogy így nem jön majd össze globálisan a másfél fokos cél.
0: Egyértelmű, hogy csak akkor kerülhetjük el a súlyos éghajlatváltozást, ha ezért mindenki hajlandó áldozatot hozni. Együttes kötelezettségvállalás nélkül mit sem változik a helyzet, és zátonyra futhat a párizsi megállapodás. Az is aggodalomra ad okot, hogy az Egyesült Államok 2025. januárjában másodjára hivatalba lépett elnökének, Donald Trumpnak az volt az egyik legelső intézkedése, hogy ismét kiléptette országát az egyezményből.
1: A párizsi megállapodás csak az elvi kereteket határozza meg. Az már a nemzeteken és rajtunk egyéneken múlik, hogy ténylegesen mi valósul meg belőle. Az Európai Unió, az Európai Parlamenttel az élen, továbbra is amellett érvel, hogy a klímaváltozás megfékezéséhez minél hamarabb cselekedni kell, mégpedig méltányos módon és mindenkinek. Végtére is a klímaválság nem korlátozódik egy-egy országra vagy régióra, a probléma mindenkit érint. Megoldása is legyen tehát közös.
0: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a European Radio weboldalán.
2: Recita, una sola voce. 6023.
3: Il biotestamento.
4: Ma perché lo fai?
5: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
6: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
7: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
5: Il biotestamento è questo.
8: Scusi, per il biotestamento?
4: Vuole fare il biotestamento anche lei.
6: Ma perché?
8: Perché posso.
7: Informati su Vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
9: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Noi siamo SOS Santiago Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, Silvi. Si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto...
12: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
11: Noi siamo a Santiasi, la nostra sede sociale è in Corso 2 Giugno e sì, siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
13: Ciao ragazzi, sono Claudio Coccoluto. Ascoltate 6023 perché ne vale la pena.
14: Sei zero ventitré.
15: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: A 400 éven át folytatott transzatlanti rabszolgakereskedelem a történelem egyik legsötétebb és legborzalmasabb fejezete. Több mint 15 millió ember életét keserítette meg. Az Atlanti óceánon keresztül európai hajókon szállították át az embereket Nyugat-Afrikából az amerikai kontinensre, hogy ott kényszermunkára fogják őket. Az 1800-as évek elején ugyan eltörölték a rabszolgaságot, az a mai napig érezteti hatását. A rabszolgakereskedelem szentesítésére és intézményesítésére hangoztatott rasszista ideológiák egyesek diszkriminatív beállítottságában és viselkedésében még ma is tetten érhetők.
1: Ezzel a podcasttal a rabszolgatartás és a transzatlanti rabszolgakereskedelem áldozatainak kívánunk emléket állítani. Egyúttal azt járjuk körbe, hogy a történelem eme sötét fejezete milyen hatással van jelenkori világunkra.
0: Ugorjunk vissza az időben egészen a 18. század végéig. Haiti ekkor francia gyarmat volt a Karib-térség szívében, ahol a rabszolgasorban tengődő afrikaiaknak rendkívül sanyarú sors jutott osztály részül. Legfőképpen Nyugat-Afrikából hurcolták át őket, hogy elképzelhetetlen viszontagságok közepette éjt-nappal látéve dolgozzanak. Mindennaposak voltak körükben a betegségek, a fertőzések, az erőszakos cselekmények, az alultápláltság. Ez időtájt a francia forradalom eszméi, a szabadság, az egyenlőség és a testvériség, a haitiakban is lángra gyújtották a szabadság iránti vágyat. Az ország azonban az egymással versengő gyarmatosító hatalmak, köztük a spanyolok és a britek csataterévé vált, akik önös érdekeiknek megfelelően álltak be egyik vagy másik csoportosulás mögé.
1: A nagy zűrzavar közepette egy Toussaint Louverture nevű egykori rabszolga állt a felkelések élére. 1791 és 1804 között többeket maga mellé toborozva küzdött a függetlenségért. Végül győzedelmeskedett a forradalom. A haiti nép lerázta magáról a francia rabigát. Ezzel Haiti lett az első olyan ország, amelyet egykori rabszolgák alapítottak. E történelmi pillanat nem csak Haitin jelentette a rabszolgaság végét. Hatása messze túlmutatott a kis szigetországon, mert végső soron a transzatlanti rabszolgakereskedelem eltörlésében is nagy szerepe volt.
0: De térjünk vissza a mába. Egy ENSZ kezdeményezés nyomán minden évben március 25-én a rabszolgatartás és a transzatlanti rabszolgakereskedelem áldozataira emlékezünk. Felidézzük a rémtetteket azok emléke előtt tisztelegve, akiknek végtelen szenvedést okozott vagy az életébe került a rabszolgaság. Ilyenkor arra is mód nyílik, hogy felhívjuk a fiatalok figyelmét a rasszizmus és az előítéletesség veszélyeire. Ahogyan António Guterres ENSZ főtitkár megjegyezte,
2: millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic, ripped from their families.
1: Afrikai gyermekek, nők és férfiak millióit hurcolták el át az Atlanti-óceánon, elszakítva őket hazájuktól és családjuktól. Szétdulták közösségeiket, tárgyiasították testüket, tagadták emberi voltukat. A rabszolgaság története a szenvedés és a barbár kegyetlenség története. A legsötétebb oldalát mutatta meg az emberiségnek. Másrésztről viszont a tiszteletet parancsoló bátorság története is az emberiség legjobb oldalával. Először a rabszolgasorba tacítottak részéről, akik helyzetük teljes reménytelensége ellenére kimertek állni magukért, aztán a rabszolgák felszabadításáért küzdő abolicionisták részéről, akik felemelték szavukat egy gyalázatos büntettel szemben. Mindennek ellenére a transzatlanti rabszolgakereskedelem öröksége a mai napig kísért minket. Sajnos a gyarmati kizsákmányolás évszázadaitól egyenes út vezet napjaink társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségeihez. Ugyanazokat a rasszista szólamokat halljuk, amelyek megpróbálták megideologizálni a rabszolgakereskedelem embertelenségét, ugyanúgy érezzük a fehérek felsőbbrendűségét hirdető gyűlöletét. Mindnyájunk kötelessége, hogy felvegyük a harcot a rabszolgaságból visszamaradt rasszizmus ellen.
0: A rasszizmust és az előítéleteket leginkább ismereteink bővítésével lehet leküzdeni. Az ENSZ ezért fektet akkora hangsúlyt az oktatásra. Meg kell ismertetnünk a felnövekvő nemzedékkel a rabszolgaság okait és következményeit, levonva e sötét korszak tanulságait. Az sem mindegy, hogy milyen szavakat, milyen jelzőket használunk, amikor erről beszélünk. Az előítéletek ugyanis a kifejezéseken keresztül is tovább öröklődhetnek. Egyes történészek ezért már rabszolgák helyett sokszor rabszolgasorba taszítottakat mondanak e jogfosztott emberek említésekor, ezzel is nyomatékosítva a rendszer kegyetlenségét és embertelenségét. Több kezdeményezés is született annak érdekében, hogy feltárjuk a történelmi igazságot. Ilyen például az UNESCO-nak a rabszolgasorba döntött népek útja elnevezésű 1994-es projektje, vagy a korábban említett ENSZ emléknap.
1: Az ENSZ egyébként a 2015-től kezdődő 10 évet az afrikai származásúak nemzetközi évtizedének nyilvánította, hogy felhívja a figyelmet ennek a társadalmi csoportnak a küzdelmeire, illetve az őket érő rendszer szintű rasszizmusra és diszkriminációra. A nemzetközi évtized nagyobb érvényt kíván szerezni az emberi jogoknak, és erősíteni kívánja a rasszizmus elleni jogi kereteket. Nyilvánosságot ad mindannak, amivel az afrikai származásúak gazdagították a világot.
0: Az Európai Parlament volt az első olyan nemzetközi intézmény, amely emberiesség elleni bűncselekménynek minősítette a transzatlanti rabszolgakereskedelmet és a rabszolgatartást. Egy 2020 júniusában elsöprő többséggel elfogadott állásfoglalásban a képviselők felszólították az uniós intézményeket és tagországokat, hogy hivatalosan ismerjék el a fekete és színesbőrű emberek ellen elkövetett múltbeli igazságtalanságokat és emberiesség elleni bűncselekményeket. Az oktatásra külön kitért az állásfoglalás. Egyebek mellett azzal az ajánlással élt, hogy a fekete és színesbőrű emberek történelme legyen része az iskolai tananyagnak.
1: A március 25-i ENSZ emléknaphoz kapcsolódva a rasszizmus elleni európai hálózat az európai parlamenti képviselőkkel és az Európai Bizottsággal karöltve évről évre megrendezi a rasszizmus ellenesség és a sokszínűség hetét, hogy többek között pénzügyi, szociokulturális és pszichológiai jóvátételben részesítse a rabszolgasorba taszítottak leszármazottait.
0: A rabszolgaság intézménye és az abban gyökerező, velünk élő rasszizmus mind a mai napig érezteti társadalmi hatását. Nem szabad elfelejtenünk, hogy mi történt. Meg kell őriznünk az emlékezetünkben a Toussaint Louverture-höz hasonló hősöket, akik kivívták a rabszolgaság eltörlését. Nemzetközi és uniós szintű összefogással és oktatással leszerelhetjük a rasszizmust, tudatosíthatjuk mindenkiben a problémákat, elősegíthetjük az esélyegyenlőséget, és végső soron befogadóbb, igazságosabb társadalmat hozhatunk létre mindenki számára.
1: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a European Radio weboldalán.
3: Bieži dzirdāts par Eiropas Savienības tiesību aktiem, kas to Briselē. Taču kas notiek tad, ja šie tiesību akti tiek pārkāpti? Vai tad, ja valstis nevar vienoties, ko tad šādi tiesību akti reāli nozīmē? Tieši šādos gadījumos talkā nāk Eiropas Savienības tiesa. Tiesa ir Eiropas Savienības tiesu iestāde. Ar ko tā nodarbojas? Raugās, lai visas dalību valstis Savienības tiesību aktus skaidrotu un piemērotu vienādi. Tas nozīmē, ka visas valstis, iestādes un uzņēmumi ievēro vienus un tos pašus noteikumus un ka ir aizsargātas ik viena Savienības pilsoņu tiesības. Tiesu iestādē, kuras galvenā mītne atrodas Luksemburgā, ir divas galvenās struktūras. Pirmā ir pati Eiropas Savienības tiesa, kas šaubu gadījumā palīdz valsts tiesai tikt skaidrībā par Savienības tiesību aktu interpretāciju. Valsts tiesa var lūgt Eiropas Savienības tiesu sniegt tā dēvēto prejudiciālo nolēmumu. Tas ir vajadzīgs gadījumos, kad tiek apšaubīta Eiropas Savienības tiesību aktu interpretācija vai spēkā esamība, un kad ir nepieciešams lēmums, lai valsts tiesa varētu pieņemt spriedumu. Eiropas Savienības tiesa arī izvērtē atsevišķus Savienības tiesību aktus, lai noskaidrotu, vai tos nevajadzētu atcelt, un izskata apelācijas sūdzības, kas attiecas tikai uz tiesību jautājumiem un ir iesniegtas par vispārējās tiesas nolēmumiem. Otrā ir vispārējā tiesa, kas galvenokārt izskata privātu personu, uzņēmumu vai organizāciju celtas prasības, sevišķi gadījumos, kad tiek apstrīdēti Savienības iestāžu pieņemtie lēmumi. Eiropas Savienības tiesas sastāvā ir pa vienam tiesnesim no katras dalību valsts. Atbalstu tiesnešiem nodrošina ģenerāladvokāti, kas sniedz neatkarīgu juridisku atzinumu, tā palīdzot pieņemt spriedumu. Tiesas sēdes ir atklātas un tiek sinhroni tulkotas visās 24 Savienības oficiālajās valodās. Pirmais Eiropas ogļu un tērauda kopienas tiesas priekšsēdētājs bija tiesnesis no Itālijas Massimo Pilotti. 1952. gadā, stājoties amatā, viņš savā uzrunā trāpīgi raksturoja tiesas darba ētiku. Mēs, tiesneši, vēlamies tikai vienu – pierādīt, ka dalību valstis nav velti mums uzticējušās un ka esam nelokāmi apņēmušies kalpot sabiedrības labā. Tātad, par kādām lietām spriež Eiropas Savienības tiesa? Aplūkosim šo jautājumu sīkāk. Pirmkārt, tiesa šķir juridiskus strīdus gadījumos, kad dalību valstis pārkāpj Savienības tiesību aktus. Piemēram, ja dalību valsts nav pareizi īstenojusi kādu no Savienības direktīvām. Otrkārt, tiesa atsaucas uz valsts tiesas lūgumu palīdzēt. Ja, piemēram, kādai Itālijas vai Polijas tiesai nav pārliecības, kā skaidrojums Savienības tiesību akts, šī tiesa var lūgt precizējumu, vēršoties pie Eiropas Savienības tiesas. Treškārt, tiesa skata sūdzības pret Savienības iestādēm. Tiksim, kādam šķiet, ka parlamenta vai komisijas pieņemts normatīvais akts pārkāpj pamattiesību principus. Ja tiesa to atzīst, tā var pieņemt lēmumu, kas liek atcelt attiecīgo normatīvo aktu. Plaši pazīstama tiesas sprieduma piemērs? Lūdzu. 2017. Gadā tiesa nosprieda, ka Uber ir transporta uzņēmums, ne tikai digitāla platforma. Pateicoties šim spriedumam, mainījās attiecīgais normatīvais regulējums. Kāds tam visam sakars ar mūsu ikdienu? Savienības tiesību akti mūsu dzīvi ietekmē, lai ko arī mēs darītu. Iepirktos tiešsaistē, strādāt ārzemēs vai raizētos par savu datu privātumu. Eiropas Savienības tiesa raugās, lai šie tiesību akti būtu godīgi piemēroti. Tiesas spriedumi rada precedentus. Nosaka turpmāko Savienības politiku tādos jautājumos kā migrācija, rīcība klimata politikas jomā, patērētāju tiesības un daudzos citos. Tāpēc nākamreiz, kad dzirdēs par kādu svarīgu Savienības lēmumu vai tiesas prāvu attiecībā uz digitālajām tiesībām zini, tā savu darbu diskrēti dara Eiropas Savienības tiesa, lai sargātu tiesiskumu visā Eiropas Savienībā. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
4: Sono le 5.
5: E qualche minuto.
6: Un contratto a zero cifre. Un gruppo di stagisti pronti a giocarsi il tutto per tutto. 150 ore da superare. Un tipo di stage come non l'avete mai visto. A decidere solo lui, il boss.
7: Secondo te perché io ti dovrei assumere?
6: Speaker, autori, registi, redattori musicali, tecnici audio e molti altri. Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia, di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà locali e nazionali.
7: Lavorerai per me.
6: Anche tu puoi far parte di Radio 6023. Scrivici a info@6023.it. Non ti preoccupare, qui nessuno ti dirà.
7: Sei fuori.
8: Se tu lo vuoi, tu lo sarai. Una di noi.
9: Diventa uno stagista di Radio 6023.
10: Radio 6023. Comoda, vivace, enchantix.
8: Sotto il segno
9: di Radio 6023.
11: Tre città, una sola voce.
8: 6023.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
13: Il sogno con Antonella.
14: Di che cosa vi occupate?
13: È nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
14: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
13: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
14: E le pagine quindi sono nome?
13: Il sogno con Antonella.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
15: Le foreste sono fondamentali per la salute e il benessere non solo degli esseri umani, ma anche dell'intero pianeta. Ricche di biodiversità, svolgono un ruolo decisivo nella lotta contro il cambiamento climatico. Forniscono acqua pulita, cibo e materie prime, stabilizzano il suolo e riducono il rischio di catastrofi. Per questo l'Unione Europea vuole aumentare la qualità e la quantità delle sue foreste, proteggerle e ripristinarle.
16: State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo podcast parleremo della nuova strategia forestale dell'Unione Europea per il 2030.
15: L'Europa è una delle regioni più boscose al mondo. Il 40% circa della superficie è infatti coperto da alberi. È qui che si trova la maggior parte delle specie animali e vegetali originarie del nostro continente. Le foreste sono preziose sotto molti punti di vista. Ad esempio, sono dei veri e propri polmoni, in grado di eliminare l'anidride carbonica dall'aria, aiutando così a contrastare il cambiamento climatico. Attualmente assorbono il 10% delle emissioni totali dell'Unione Europea. Inoltre sono anche delle riserve di acqua pulita, aiutano a regolare il ciclo dell'acqua e riducono il rischio di frane e inondazioni.
16: Ma non è tutto. Le foreste, infatti, hanno un'enorme importanza anche per le economie locali, perché creano lavoro, sono una fonte di materie prime sostenibili e aiutano a mantenere le condizioni necessarie per l'agricoltura. Negli ultimi anni, però, questi ecosistemi sono cambiati radicalmente. Vari fattori ne influenzano il funzionamento e ne riducono i benefici per la natura e le persone. E anche se in Europa il loro stato di salute sta per certi versi migliorando, molte foreste rimangono a rischio. A causa di problemi come l'inquinamento dell'aria e delle acque, la perdita di habitat e di biodiversità, gli incendi, la siccità e l'urbanizzazione.
15: L'Unione Europea è da sempre consapevole dell'importanza delle foreste. Già nel 1998 la prima strategia forestale ne metteva in evidenza i problemi e definiva obiettivi e linee guida comuni. La nuova strategia dell'Unione Europea, adottata nel 2021, mira a rafforzare gli obiettivi di biodiversità e a promuovere la protezione, il ripristino e la resilienza delle foreste europee entro il 2030. Il quadro di riferimento principale è il Green Deal europeo, che mette questi ecosistemi al centro di una società a emissioni zero da raggiungere entro il 2050.
16: La nuova strategia intende aumentare la quantità e la qualità delle foreste grazie a iniziative per tutelarle e ripristinarle. La legge introduce obblighi rigorosi per la protezione delle foreste primarie e antiche che rimangono in Europa e stabilisce obiettivi vincolanti per il ripristino della natura. Istituisce anche delle modalità di pagamento per i servizi ecosistemici a favore di gestori e proprietari delle foreste, incentivando la fornitura di questo tipo di servizi.
15: L'obiettivo è di garantire una gestione sostenibile. Per raggiungerlo, tra le altre misure, l'Unione raccomanda di utilizzare nel settore dell'edilizia legname raccolto con metodi sostenibili. La strategia mira anche a sensibilizzare su ciò che accade nei nostri boschi, migliora la qualità del monitoraggio e obbliga ciascun Paese membro a mettere a punto un piano nazionale per proteggere questi ecosistemi.
16: Con il Green Deal, l'Unione Europea si è impegnata a piantare almeno 3 miliardi di nuovi alberi entro il 2030 e ad aumentare la resilienza e la biodiversità delle foreste. Questi alberi dovranno essere piantati nel pieno rispetto dei principi ecologici. Ciò significa che dovranno essere messi nel posto giusto e per il giusto scopo. Per raggiungere questo obiettivo, l'Unione e i suoi Paesi membri stanno attuando varie politiche e iniziative a sostegno del ripristino delle foreste. Si tratta ad esempio di finanziare progetti di rimboschimento e pratiche sostenibili e di creare dei veri e propri corridoi verdi.
15: Ripristinare gli ecosistemi degradati e promuovere la sostenibilità. È così che l'Unione Europea intende frenare il cambiamento climatico e preservare la biodiversità del pianeta.
16: Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.
17: Vrijeme je za glasanje. Od 6. do 9. lipnja ove godine milijuni građana Europske unije pomoći će oblikovati njezinu budućnost glasajući na europskim izborima. Europski parlament jedino je tijelo Unije koje izravno biraju građani, a europski izbori među najvećim su demokratskim događanjima na svijetu. U ovoj seriji podcasta objasnit ćemo sve o skorašnjim izborima za Europski parlament. U ovoj epizodi govorit ćemo o tome kako je organizirano glasanje na europskim izborima. Svakih 5 godina europski građani biraju zastupnike koji će ih predstavljati u Europskom parlamentu. Ove godine bira se 720 zastupnika, odnosno 15 više od trenutačnog saziva. Svaka država članica bira određeni broj zastupnika u skladu s načelom degresivne proporcionalnosti. To znači da države s više stanovnika biraju više zastupnika, no svaki zastupnik iz veće države predstavlja više građana od zastupnika iz manje države. Države članice mogu imati najmanje 6, a najviše 96 zastupnika. Među državama članicama postoje neke razlike u glasanju na europskim izborima, no temeljna načela su ista. Glasači mogu glasati za političke stranke, pojedinačne kandidate ili oboje. Na europskim izborima koristi se sustav proporcionalne zastupljenosti, što znači da je broj mjesta u Europskom parlamentu koji određena stranka osvoji razmjeran broju dobivenih glasova. A tko može glasati? Na europskim izborima mogu sudjelovati građani država članica koji ispunjavaju dobne uvjete za glasanje u svojoj državi. U većini njih minimalna dob za glasanje je 18 godina. No u Austriji, Belgiji, Malti i Njemačkoj može se glasati već sa 16, a u Grčkoj sa 17 godina. Uz to, europski građani koji žive u drugoj državi članici mogu glasati u matičnoj zemlji ili u državi u kojoj žive, ali svoj glas mogu iskoristiti samo jedanput. Kako se glasa na europskim izborima? Na biralištu ćete dobiti listić s popisom političkih stranaka i njihovih kandidata. Svoj glas možete dati odabranoj stranci tako što ćete označiti kućicu pokraj njezina imena. Treba naglasiti da kad glasate za stranku, vaš glas neizravno utječe na izbor pojedinačnih zastupnika iz te stranke. Naime, na stranačkim listama kandidati su navedeni redoslijedom kojim će biti izabrani ovisno o broju glasova koji stranka dobije. Međutim, u nekim državama članicama možete glasati za stranačku listu ili za pojedinačne kandidate s te liste. Glasovi se broje nakon što glasanje završi, a broj mjesta u Europskom parlamentu koji je neka stranka osvojila utvrđuje se na temelju dobivenog postotka ukupnih glasova. Tako se jamči zastupljenost svih političkih stranaka razmjerno razini potpore glasača. Svojim ćete glasom odlučiti o tome koji će vas zastupnici predstavljati u Europskom parlamentu, pripremati nove zakone i utjecati na sastav Europske komisije. Te odluke utjecat će na vaš svakodnevni život, ali i na živote građana Unije. Demokraciju ne možemo smatrati zajamčenom. Ona je kolektivno postignuće, pa stoga i kolektivna odgovornost, a svako od nas u njoj ima svoju ulogu. Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
18: Schengen.
17: Schengensko područje danas uključuje državna područja 27 europskih zemalja, među kojima su 23 države članice Europske unije, te Island, Liechtenstein, Norveška i Švicarska. U njemu je moguće slobodno putovanje iz jedne zemlje u drugu bez prolaska graničnih kontrola, bilo to na kopnenim, morskim ili zračnim granicama. Stoga je potrebno proći samo graničnu kontrolu na vanjskim granicama, odnosno granicama između zemlje Schengenskog područja i treće zemlje, na primjer između Poljske i Ukrajine. Nedavno su se nove zemlje pridružile Schengenskom području. Posljednja u nizu je Hrvatska, koja je to učinila 1. siječnja 2023. Usto, krajem iste godine države članice jednoglasno su odlučile dati zeleno svjetlo ukidanju graničnih kontrola s Bugarskom i Rumunjskom na unutarnjim zračnim i morskim granicama Unije od 31. ožujka 2024. Odluka o ukidanju kontrola na kopnenim granicama bit će donesena u kasnijoj fazi procesa. To znači da samo dvije države članice Europske unije nisu zemlje Schengenskog područja, a to su Irska i Cipar. Cipar trenutačno prolazi proces evaluacije kako bi se utvrdilo ispunjava li ta zemlja potrebne uvjete za pridruživanje području bez granica. Irska nije pravno obvezna pridružiti se Schengenskom području, no može to zatražiti u bilo kojem trenutku. Važno je naglasiti da svi građani Europske unije imaju pravo na slobodu kretanja, neovisno o tome jesu li državljani jedne od zemalja Schengenskog područja. Stoga će građani prilikom prelaska granice između države članice koja pripada Schengenskom području i države članice koja mu ne pripada, u pravilu trebati proći graničnu kontrolu blažeg oblika s ciljem provjere identiteta. Što se tiče državljana trećih zemalja, zemlje Schengenskog područja uskladila se uvjete i postupke izdavanja viza za kratkotrajni boravak. Te vize omogućuju slobodno kretanje unutar Schengenskog područja u trajanju od najviše 3 mjeseca u vremenskom rasponu od 6 mjeseci. No, ne moraju se svi državljani trećih zemalja prijaviti za Schengensku vizu. Primjerice, ona se ne primjenjuje na američke i australske građane. Schengensko područje ne podrazumijeva potpuno ukidanje svih vrsta kontrola u pogledu putovanja. Naime, treba razlikovati granične i sigurnosne kontrole. Potonje se vrše iz sigurnosnih razloga, primjerice u zračnim lukama, te uključuju i putnike koji putuju unutar Schengenskog područja.
19: Libre circulation des personnes.
20: Schengen.
21: It's based on co-decision.
22: Problems at the border.
23: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
24: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled?
25: Lot of anxiety about Schengen.
17: Tako se od putnika može zatražiti da predoče ispravu koja dokazuje njihov identitet kako bi dokazali da su zakoniti vlasnici svoje putne karte. Isto tako, vrijedi spomenuti da u iznimnim situacijama zemlja Schengenskog područja može privremeno uvesti granične kontrole, primjerice u slučaju ozbiljne prijetnje javnom poretku ili unutarnjoj sigurnosti. Ta je mogućnost nekoliko puta iskorištena. Primjerice u Francuskoj, koja je uvela granične kontrole zbog terorističkih prijetnji. Stoga svrha Schengenskog područja nisu samo jednostavnija putovanja, nego i sigurnost građana. Schengenski informacijski sustav posebna je baza podataka koja omogućuje policiji i drugim javnim tijelima unos i provjeru informacija o nestalim i traženim osobama. Riječ je o platformi za suradnju tijela kaznenog progona iz različitih zemalja, čime se pridonosi održavanju visoke razine sigurnosti, posebice u pogledu vanjskih granica Schengenskog područja.
0: Schengen.
1: Schengen.
2: Schengen.
3: Schengen.
17: Povijest Schengenskog područja započinje 1985. Tada je 5 država članica Europske unije odlučilo ukinuti kontrole na unutarnjim granicama. Ta inicijativa pokrenuta je u kontekstu razvoja europske integracije nakon Drugog svjetskog rata s ciljem izgradnje uzajamnog povjerenja uklanjanjem granica. Područje je dobilo ime po gradiću Schengenu u Luksemburgu, u kojem su osnivačke države članice potpisale prvi ugovor. Schengenska pravna stečevina, koja danas predstavlja skup svih schengenskih sporazuma i povezanih odredbi, sastavni je dio prava Unije već oko 25 godina, otkako je uvrštena u njegov okvir ugovorom iz Amsterdama. Danas, nakon više od 40 godina od potpisivanja Schengenskog sporazuma, više od 400 milijuna građana živi i slobodno putuje unutar Schengenskog područja. Zahvaljujući njemu, poslovna i privatna putovanja su jednostavnija, europsko gospodarstvo snažnije, a kvaliteta svakodnevnog života unaprijeđena. Stoga je Schengensko područje jedno od najvećih postignuća projekta europske integracije.
11: Tre città, una sola voce.
8: 6023.
10: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
4: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne. Anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone, quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
10: Paolo Borsellino.
22: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
26: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
22: Aiutaci a fermare questa vergogna.
26: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
27: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
28: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia, siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentin. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose, perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa, se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo, oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto, e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia, che hanno dei problemi, e per cui li accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo, e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 20 18 07. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività, abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione, e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una dozzina di persone per volta, e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenza e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
27: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Ciao ragazzi, sono Pino Scotto e sono su Radio 6023. Ricordatevi, il rock and roll non morirà mai. Stay rock, brother.
1: 62.3
2: 6020 che?
3: 60.23
2: 6023
1: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Schengen.
1: Schengen.
2: Schengen.
0: Schengen.
3: A schengeni térséget jelenleg 27 ország alkotja. 23 uniós tagország, valamint Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc. A térségen belül határellenőrzés nélkül lehet egyik országból a másikba utazni, függetlenül attól, hogy valaki közúton, vasúton, vízi vagy légi úton érkezik. Csak a schengeni országok és a harmadik országok közötti külső határon kérik tehát az útlevelet, például Lengyelország és Ukrajna határán.
4: Nemrégiben tovább bővült a schengeni térség. Horvátország 2023. január 1-én csatlakozott hozzá. Az uniós tagországok emellett 2023 végén egyhangulag hozzájárultak ahhoz, hogy 2024. március 31-től megszűnjön a személyek ellenőrzése a Bulgária és Románia, valamint a többi schengeni ország közötti belső uniós légi és tengeri határokon. A szárazföldi határok megnyitásáról később születik majd döntés. Ennek megfelelően jelenleg csak két uniós ország nem tagja a schengeni térségnek, Írország és Ciprus. Cipruson jelenleg is zajlik annak az értékelése, hogy az ország teljesíti-e a határok nélküli övezethez való csatlakozás összes feltételét. Írország a kívülmaradást választotta. Jogilag semmi nem kötelezi a csatlakozásra, de ha úgy dönt, bármikor kérheti. Fontos megjegyezni, hogy az unió összes polgárát megilleti a mozgás szabadsága, függetlenül attól, hogy schengeni térségbeli országban éle, vagy sem. Így egy schengeni térségen kívüli tagország és egy schengeni ország határán, elviekben mindössze személyazonosságát ellenőrizhetik.
2: Libre circulation des personnes.
0: Schengen.
1: Schengen.
2: Schengen.
0: Schengen. It's based on co-decision.
5: Problems at the border.
6: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
5: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
3: Ami a nem uniós polgárokat illeti, a schengeni államok egységesítették a rövid tartózkodásra jogosító vízumok feltételeit és a kiadási eljárást. Ilyen vízummal egy 6 hónapos időszakon belül 3 hónapig lehet szabadon utazni a schengeni térségen belül. Nem minden harmadik országbelinek van azonban szükség.